A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk soul.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció júliusban, felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, elszórtan lehetnek záporok, Demeter Dia vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádióknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukoricavetve 2026-ban. Ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Fagylaltárusoknál, nyári táboroknál, zöldség- és gyümölcsárusoknál, bringás büféknél is vizsgálódnak a szakemberek. Az első szakaszban a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak, közölte a Nébih. Eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Dr. Béres!
5: My name is Victor, you can take a picture.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ivóvízadagolókkal segítik a betegeket Egerben. Iskola kezdésig felgyorsítanák a munkát a 25-ös főúton. Tart a fesztivál szezon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Kidőlt fa akadályozta péntek reggel a vasúti közlekedést az Eger-Szilvásvárad vasútvonalon. Az éjszaka a sínekre dőlt, mintegy 15 méter magas fa miatt a Szilvásváradról Egerbe induló személyvonat nem tudott eljutni a végállomásra, ezért a járat végül a Szalajka völgy megálló helyről indult, és közel negyed órás késéssel közlekedett. A helyszínre a Bélapátfalvi önkormányzati és a szilvásváradi önkéntes tűzoltókat riasztott, akik motoros láncfűrésszel távolították el a fát a vasúti pályáról. A beavatkozás után a szerelvény folytathatta útját, a vasúti közlekedés pedig fokozatosan helyreállt. A helyi önkormányzat tájékoztatása szerint a fa még az éjszaka dőlt a sínekre, így a reggeli első járatot érintette a fennakadás, írja a Heol. A rendkívüli hőség miatt ideiglenesen bezárt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampusza. Az intézmény vezetése augusztus 6-a és 9-e között kötelező otthoni munkavégzést rendelt el a dolgozóknak, az egyetemi épületek pedig zárva tartanak. A döntést a tartós hőség és az energiatakarékossági szempontok indokolták. Az intézkedés elsődleges célja a munkatársak egészségének védelme, emellett az egyetem energiafelhasználását is csökkenteni szeretnék. A zárvatartás idején csak a létfontosságú rendszerek működnek, minden egyéb berendezést és eszközt lekapcsolnak, illetve áramtalanítanak, írja Heol. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni, ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
3: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztolycsatát vívni. Rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztolycsatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord. Dokumentálják a kollégák, számolják, videózzák, fotózzák, és ez alapján a Magyar Rekord Egyesület fogja kitelesíteni adott esetben, hogyha valóban sikerül rekordot elérni.
2: Tovább javítja a betegek komfortját a Heves vármegyei Markot Ferenc kórház. Az intézményben összesen 66 ballonos ivóvízadagoló működik a fekvő betegosztályokon és a szakrendelőkben. A kórház tájékoztatása szerint a vízadagolók 2025 nyara óta állnak a betegek és a hozzátartozóik rendelkezésére a központi telephelyen, a mezőkövesdi krónikus belgyógyászati osztályon, valamint a hevesi szakrendelőben is. A sürgősségi betegellátó osztályon emellett egy hálózati automata vízadagoló biztosít folyamatos hozzáférést a friss ivóvízhez. Az intézmény célja, hogy a gyógyítás mellett a betegek mindennapi kényelmét is javítsa, és a lehető legjobb ellátási környezetet biztosítsa. Állatvédelmi bírság kiszabását kezdeményezte a Heves vármegyei főügyészség egy parádi kutyatámadás ügyében. A hatóság tájékoztatása szerint tavaly szeptemberben egy kirándulás során egy nagytestű kutya kitépte a pórázt a gazdája kezéből, majd rátámadt egy másik, pórázon vezetett kutyára. A megtámadott ebb gazdája megpróbálta felemelni saját kutyáját, ekkor azonban a támadó állat őt is megharapta. A sértett könnyű sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint az állattartók kötelesek úgy felügyelni kutyájukat, hogy az ne veszélyeztesse sem az emberek, sem más állatok biztonságát, ezért a történtek miatt állatvédelmi hatósági eljárás megindítását kezdeményezték, írja Heol. Tart a fesztivál szezon. Az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
4: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgokat. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Hogyha valaki mondjuk rosszul van, szédelek, ha zavar, vagy hogyha feltűnően megváltozik önmagához képest a viselkedése, de akár össze is eshet valaki. Nem feltétlenül mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, dehidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
2: Rekord létszámú mezőnnyel folytatódik a hétvégén a 60-i roncs derbi Európa-bajnoki futam. A pénteken rajtolt háromnapos technikai sporteseményre idén csak nem 100 versenyautó nevezett, ami jelentősen meghaladja a tavalyi 70 autós mezőnyt. Szombaton és vasárnap a nemzetközi, valamint a FISMO Európa-bajnoki futamoké lesz a főszerep, de a szervezők idén is különleges látványelemekkel készülnek. A hagyományos versenyszámok mellett először rendeznek úgynevezett 8-as láncos futamot, amelyben két összekapcsolt autó teljesíti a pályát a két domb között. A futamokat esti koncertek is kísérik, fellép a Storm és a Rockin' Rocket zenekar is. Egyszerre három szakaszon is dolgoznak a 25-ös főút EGRI szakaszának felújításán, hogy az iskola kezdés előtt minél több munkát befejezzenek, és csökkentsék a szeptembertől várható közlekedési nehézségeket. Jelenleg a felsőtárkányi elágazás átépítése mellett több belvárosi és lajosvárosi útszakaszon szegélyeket, víznyelőket újítanak fel, valamint új aszfalt réteget építenek. A Betlen utcai buszmegálló is megújul, a külső sávokban pedig folyamatosan zajlik a burkolat korszerűsítése. Augusztus 15-től az EGRI úton napközbeni megállási tilalom lép életbe a munkálatok zavartalan folytatása érdekében, estétől azonban a helyiek továbbra is parkolhatnak ingatlanjaik előtt. A lajosvárosi szakaszon egyelőre villogó sárga jelzés irányítja a forgalmat, a jelzőlámpák várhatóan a tanév kezdetére állnak vissza a megszokott rend szerint. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
5: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukoricavetve 2026-ban. Ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
2: A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Térségünkben a maximumok 30-31 fok között lesznek, éjjel és hajnalban 14-18 fok lehet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép jó reggelt, jó hétvégét kívánok annak, aki kivette a mai szabadnapnak, mert hogy munkanap van, augusztus 8, 26.08.08 a mai dátum, tehát sok boldogságot kívánok a névnapos Lászlóknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nem sokára a De La Soul, mindjárt a Unique, most pedig Kylie, aki elkészítette élete első közös hivatalos duettjét Madonnával, Love Sensation címmel. Most az Én Jarájzt halljuk tőle. Maxim Levente vagyok, Hori kollégám helyett, akinek jó pihenést kívánok.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hétvégét kívánok, bár a mai munkanap ettől függetlenül rengeteg ingyenes program várja, például az egrieket. A belvárosban a Gárdonyi Napok programsorozat részeként ingyenes koncertek és szabadtéri események várják a látogatókat a Dubótéren és környékén. Most pedig behuppanunk egy nagy sárga taxiba, a Counting Crows-zal és Vanessa Cartonnal, Big Yellow Taxi Western.

0: Best FM a legjobb zenék az élet szívás nélküled, és persze nem a hőkupolára gondolok. Ez Kelly Clarkson dalának címe, My Life Would Suck Without You. Rögtön fél hét, jó reggelt, jönnek a friss hírek, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Sláger legfrissebb hírei a 101,7 Best FM-en.
1: Kidőlt fa miatt késett a vonat Szilvásváradnál. A hőség miatt bezárt a gyöngyösi kampusz. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Kidőlt fa akadályozta péntek reggel a vasúti közlekedést az Eger-Szilvásvárad vasútvonalon. Az éjszaka a sínekre dőlt mintegy 15 méter magas fa miatt a Szilvásváradról Egerbe induló személyvonat nem tudott eljutni a végállomásra, ezért a járat végül a Szalajka völgy megálló helyről indult, és közel negyed órás késéssel közlekedett. A helyszínre a Bélapátfalvi önkormányzati és a szilvásváradi önkéntes tűzoltókat riasztott, akik motoros láncfűrésszel távolították el a fát a vasúti pályáról. A beavatkozás után a szerelvény folytathatta útját, a vasúti közlekedés pedig fokozatosan helyreállt. A helyi önkormányzat tájékoztatása szerint a fa még az éjszaka dőlt a sínekre, így a reggeli első járatot érintette a fennakadás, írja a Heol. A rendkívüli hőség miatt ideiglenesen bezárt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampusza. Az intézmény vezetése augusztus 6-a és 9-e között kötelező otthoni munkavégzést rendelt el a dolgozóknak, az egyetemi épületek pedig zárva tartanak. A döntést a tartós hőség és az energiatakarékossági szempontok indokolták. Az intézkedés elsődleges célja a munkatársak egészségének védelme, emellett az egyetem energiafelhasználását is csökkenteni szeretnék. A zárvatartás idején csak a létfontosságú rendszerek működnek, minden egyéb berendezést és eszközt lekapcsolnak, illetve áramtalanítanak, írja Heol. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni, ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Térségünkben a maximumok 30-31 fok között lesznek, éjjel és hajnalban 14-18 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Felfrissült az idő, 30-34 fokra, napsütésre, némi kis gumoly felhőre, és itt-ott utózáporra is készülnünk kell. A folytatásban pedig ugyanez a helyzet a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, mármint hogy folyamatosan számíthatunk rájuk. Nem sokára Mark Morrison jön, most pedig Nelly Furtado, Timbaland. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó pihenést, ha valaki szabadságot vett ki, mert hogy a mai szombat munkanap, jönnek a legfrissebb hírek rögtön 7 óra. A következő órában biztosan itt lesz DJ Jazzy Jeff Fresh Prince-el. És Rácz Gergő is.
2: Valamit nem mondtam még el, valamit mindenképp tudnod kell.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. But come on. You're ready, girl.
5: Come on, let's do this.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ivóvízadagolókkal segítik a betegeket Egerben. Bírságot kezdeményeztek egy kutyatámadás miatt. Tart a fesztivál szezon. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy jemendi rékát hallják. Tovább javítja a betegek komfortját a Heves vármegyei Markhot Ferenc Kórház. Az intézményben összesen 66 ballonos ivóvízadagoló működik a fekvő betegosztályokon és a szakrendelőkben. A kórház tájékoztatása szerint a vízadagolók 2025 nyara óta állnak a betegek és a hozzátartozóik rendelkezésére a központi telephelyen, a mezőkövesdi krónikus belgyógyászati osztályon, valamint a hevesi szakrendelőben is. A sürgősségi betegellátó osztályon emellett egy hálózati automata vízadagoló biztosít folyamatos hozzáférést a friss ivóvízhez. Az intézmény célja, hogy a gyógyítás mellett a betegek mindennapi kényelmét is javítsa, és a lehető legjobb ellátási környezetet biztosítsa. Állatvédelmi bírság kiszabását kezdeményezte a Heves vármegyei főügyészség egy parádi kutyatámadás ügyében. A hatóság tájékoztatása szerint tavaly szeptemberben egy kirándulás során egy nagytestű kutya kitépte a pórázt a gazdája kezéből, majd rátámadt egy másik, pórázon vezetett kutyára. A megtámadott ebb gazdája megpróbálta felemelni saját kutyáját, ekkor azonban a támadó állat őt is megharapta. A sértett könnyű sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint az állattartók kötelesek úgy felügyelni kutyájukat, hogy az ne veszélyeztesse sem az emberek, sem más állatok biztonságát, ezért a történtek miatt állatvédelmi hatósági eljárás megindítását kezdeményezték, írja Heol. Tart a fesztivál szezon. Az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője. A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Térségünkben a maximumok 30-31 fok között lesznek, éjjel és hajnalban 14-18 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, kori kollégám szabadságon, és hát egészen jó az időzítés. Vége a forró, sivatagi, tikkasztó hőségnek, túléltük, úgyhogy szóljon ennek örömére a Survivor, a Destiny's Child dala. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Végre felfrissült az idő, kiszabadulunk otthonunk fogságából, és ha például Székesfehérváron hallgat a kedves Best FM hallgató, vagy ma oda vezet útja, akkor irány a belvárosi nyári zenei est, ami ma este 9 órai kezdettel veszi kezdetét, és ingyenes szabadtéri kiskoncertet és közösségi programot ígér Székesfehérvár belvárosának sétáló utcáin, a főutcán és a Városház téren. Jó szórakozást, a folytatás itt a Besten Artful Dodgerrel és Romina Johnsonnal telik.

0: SZFM, a legjobb zenék. Megszűnik már a mindenhol, enyhül a forróság, 30-34 fok, napsütés, gomoly felhő, kis szél, itt-ott zápor, zivatar. Így telik a hétvége első napja, ami egyébként hivatalosan munkanap, szóval augusztus 8, szombat friss hírei jönnek, aztán a Molokó és a Sing It Back.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Rekordmezőnnyel folytatódik a 60-i roncs derbi. Iskola kezdésig felgyorsítanák a munkát a 25-ös főúton. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy jemendi rékát hallják. Rekord létszámú mezőnnyel folytatódik a hétvégén a 60-i roncs derbi Európa bajnoki futam. A pénteken rajtolt háromnapos technikai sporteseményre idén csak nem 100 versenyautó nevezett, ami jelentősen meghaladja a tavalyi 70 autós mezőnyt. Szombaton és vasárnap a nemzetközi, valamint a FISMO Európa bajnoki futamoké lesz a főszerep, de a szervezők idén is különleges látványelemekkel készülnek. A hagyományos versenyszámok mellett először rendeznek úgynevezett 8-as láncos futamot, amelyben két összekapcsolt autó teljesíti a pályát a két domb között. A futamokat esti koncertek is kísérik, fellép a Storm és a Rockin' Rocket zenekar is. A szervezők szerint minden adott ahhoz, hogy a hétvége a roncs derbi történetének egyik leglátványosabb eseménye legyen, írja a 60ihírlap.hu. Egyszerre három szakaszon is dolgoznak a 25-ös főút egri szakaszának felújításán, hogy az iskola kezdés előtt minél több munkát befejezzenek, és csökkentsék a szeptembertől várható közlekedési nehézségeket. Jelenleg a felsőtárkányi elágazás átépítése mellett több belvárosi és lajosvárosi útszakaszon szegélyeket, víznyelőket újítanak fel, valamint új aszfaltréteget építenek. A Bethlen utcai buszmegálló is megújul, a külső sávokban pedig folyamatosan zajlik a burkolat korszerűsítése. Augusztus 15-től az Egri úton napközbeni megállási tilalom lép életbe a munkálatok zavartalan folytatása érdekében, estétől azonban a helyiek tovább is parkolhatnak ingatlanjaik előtt. A lajosvárosi szakaszon egyelőre villogó sárga jelzés irányítja a forgalmat. A jelzőlámpák várhatóan a tanév kezdetére állnak vissza a megszokott rend szerint. A városvezetés a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét kéri a felújítás idejére. A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Térségünkben a maximumok 30-31 fok között lesznek, éjjel és hajnalban 14-18 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Cloud Number 9 címmel Bryan Adams dala folytatja, és ha már szóba került a dal címében a felhő, abból előfordulhat egy-két gomoly felhő az égen ma, de nem az lesz a jellemző, hanem a sok napsütés, a frissebb, kicsit szelesebb idő, 30-34 fokkal.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 8 óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb információk. 26.08.08 ez a mai dátum. A hírek alatt is lehet Lászlót szülinapost ünnepelni. Hívható SMS, Viber 0620-55-55-155. 8 után itt lesz Curtis Charlie-val, és maradnak is végig. A 90-es és 2000-es években pedig Justin Timberlake is visszarepít minket. Friss infók, aztán a legjobb zenék vannak soron újból a Besten. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kidőlt fa miatt késett a vonat Szilvásváradnál. A hőség miatt bezárt a gyöngyösi kampusz. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Kidőlt fa akadályozta péntek reggel a vasúti közlekedést az Eger-Szilvásvárad vasútvonalon. Az éjszaka a sínekre dőlt mintegy 15 méter magas fa miatt a Szilvásváradról Egerbe induló személyvonat nem tudott eljutni a végállomásra, ezért a járat végül a Szalajka völgy megálló helyről indult, és közel negyed órás késéssel közlekedett. A helyszínre a Bélapád falvi önkormányzati és a szilvásváradi önkéntes tűzoltókat riasztott, akik motoros láncfűrésszel távolították el a fát a vasúti pályáról. A beavatkozás után a szerelvény folytathatta útját, a vasúti közlekedés pedig fokozatosan helyreállt. A helyi önkormányzat tájékoztatása szerint a fa még az éjszaka dőlt a sínekre, így a reggeli első járatot érintette a fennakadás, írja a Heol. A rendkívüli hőség miatt ideiglenesen bezárt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampusza. Az intézmény vezetése augusztus 6-a és 9-e között kötelező otthoni munkavégzést rendelt el a dolgozóknak, az egyetemi épületek pedig zárva tartanak. A döntést a tartós hőség és az energiatakarékossági szempontok indokolták. Az intézkedés elsődleges célja a munkatársak egészségének védelme, emellett az egyetem energiafelhasználását is csökkenteni szeretnék. A zárvatartás idején csak a létfontosságú rendszerek működnek, minden egyéb berendezést és eszközt lekapcsolnak, illetve áramtalanítanak, írja Heol. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni, ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Térségünkben a maximumok 30-31 fok között lesznek, éjjel és hajnalban 14-18 fok lehet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 8 óra elmúlt, jó reggelt, jó munkát, kitartást a szombati munkanaphoz. Aki kivette Szabinak, annak jó pihenést, jó hétvégét kívánok. A Black Eyed Peas-szel elsőként Meet Me Halfway, érkezik Ákos az Örvénnyel, itt lesz Whitney Houston, és még ebben a fél órában Rozella is.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Justin Timberlake rázza fel a szombat reggelt, szól már is a Rock Your Body, felfrissültünk itt a hétvége, bár ma még munkanap van. A velenceiek kápolnásnyékre mehetnek például lazítani és hűsölni. A kápolnásnyéki nyári esték elnevezésű program ma este 7 órakor a Velencei tó melletti kápolnásnyéken lesz értelemszerűen. A Halász Gedeon eseményközpont szabadtéri színpadán ingyenes nyári koncert és közösségi est várja a tóparton kikapcsolódókat. Jó szórakozást!

0: Best FM a legjobb zenék pillanatokon belül. 8:30, jó reggelt kívánok, augusztus 8-án szombaton, napokig, sőt hetekig lakásunk foglyai voltunk a forróság miatt, de ennek vége, itt a hétvége, egészen kellemes az idő, úgyhogy ki lehet végre moccanni otthonról, és meghallgathatjuk a King of My Castle-t is a hírek után a Vendu Project-től.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ivóvízadagolókkal segítik a betegeket Egerben. Bírságot kezdeményeztek egy kutyatámadás miatt. Tart a fesztivál szezon. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Tovább javítja a betegek komfortját a Heves vármegyei Markot Ferenc Kórház. Az intézményben összesen 66 ballonos ivóvízadagoló működik a fekvő betegosztályokon és a szakrendelőkben. A kórház tájékoztatása szerint a vízadagolók 2025 nyara óta állnak a betegek és a hozzátartozóik rendelkezésére a központi telephelyen, a mezőkövesdi krónikus belgyógyászati osztályon, valamint a hevesi szakrendelőben is. A sürgősségi betegellátó osztályon emellett egy hálózati automata vízadagoló biztosít folyamatos hozzáférést a friss ivóvízhez. Az intézmény célja, hogy a gyógyítás mellett a betegek mindennapi kényelmét is javítsa, és a lehető legjobb ellátási környezetet biztosítsa. Állatvédelmi bírság kiszabását kezdeményezte a Heves vármegyei főügyészség egy parádi kutyatámadás ügyében. A hatóság tájékoztatása szerint tavaly szeptemberben egy kirándulás során egy nagytestű kutya kitépte a pórázt a gazdája kezéből, majd rátámadt egy másik, pórázon vezetett kutyára. A megtámadott ebb gazdája megpróbálta felemelni saját kutyáját, ekkor azonban a támadó állat őt is megharapta. Sértett könnyű sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint az állattartók kötelesek úgy felügyelni kutyájukat, hogy az ne veszélyeztesse sem az emberek, sem más állatok biztonságát, ezért a történtek miatt állatvédelmi hatósági eljárás megindítását kezdeményezték, írja Heol. Tart a fesztivál szezon. Az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője. A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Térségünkben a maximumok 30-31 fok között lesznek, éjjel és hajnalban 14-18 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hétvégét kívánok! Ami ezúttal rövid, hiszen a mai az még munkanap, így például ne tessék elfelejteni fizetni a parkolásért. Drága autóm kezdett el, aztán lehet írni a levelet, hogy jaj, nem tudtam, hogy munkanap, elnézést, véletlen, persze ez senkit nem fog érdekelni. De remélem, hogy továbbra is érdekesek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, közülük a Mystiké, nem sokára a 4-es Street, most pedig a Salt-n-Pepáé folytatja a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9-et üt mindjárt az óra. Jó reggelt kívánok! Augusztus 8-án szombaton, ami hivatalosan munkanap. Ha így van, jó munkát, kitartást a munkaidő végéig, a többieknek jó pihenést, jó hétvégét kívánok! Jönnek a friss hírek, aztán a Red Hot Chili egyik legnagyobb slágere a következő órában. És itt lesz majd Lotfi Begi, Majkával és Gáspár Lacival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A friss híreken a sor, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Rekordmezőnnyel folytatódik a 60-i roncs derbi. Iskola kezdésig felgyorsítanák a munkát a 25-ös főúton. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Rekord létszámú mezőnnyel folytatódik a hétvégén a 60-i roncs derbi Európa bajnoki futam. A pénteken rajtolt háromnapos technikai sporteseményre idén csak nem 100 versenyautó nevezett, ami jelentősen meghaladja a tavalyi 70 autós mezőnyt. Szombaton és vasárnap a nemzetközi, valamint a FISMO Európa bajnoki futamoké lesz a főszerep, de a szervezők idén is különleges látványelemekkel készülnek. A hagyományos versenyszámok mellett először rendeznek úgynevezett 8-as láncos futamot, amelyben két összekapcsolt autó teljesíti a pályát a két domb között. A futamokat esti koncertek is kísérik, fellép a Storm és a Rockin' Rocket zenekar is. A szervezők szerint minden adott ahhoz, hogy a hétvége a roncs derbi történetének egyik leglátványosabb eseménye legyen, írja a 60ihírlap.hu. Egyszerre három szakaszon is dolgoznak a 25-ös főút EGRI szakaszának felújításán, hogy az iskola kezdés előtt minél több munkát befejezzenek, és csökkentsék a szeptembertől várható közlekedési nehézségeket. Jelenleg a felsőtárkányi elágazás átépítése mellett több belvárosi és lajosvárosi útszakaszon szegélyeket, víznyelőket újítanak fel, valamint új aszfalt réteget építenek. A Bethlen utcai buszmegálló is megújul, a külső sávokban pedig folyamatosan zajlik a burkolat korszerűsítése. Augusztus 15-től az EGRI úton napközbeni megállási tilalom lép életbe a munkálatok zavartalan folytatása érdekében. Estétől azonban a helyiek tovább is parkolhatnak ingatlanjaik előtt. A lajosvárosi szakaszon egyelőre villogó sárga jelzés irányítja a forgalmat. A jelzőlámpák várhatóan a tanév kezdetére állnak vissza a megszokott rend szerint. A városvezetés a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét kéri a felújítás idejére. A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Térségünkben a maximumok 30-31 fok között lesznek, éjjel és hajnalban 14-18 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 26.08.08 a mai dátum, szombat van, hivatalosan munkanap. 9 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, Avril Lavigne dalát indítom, szól már is a Complicated, ebben az órában fővárosunk ihlette dalával érkezik George Ezra, ez lesz a Budapest, és sok-sok régi ismerős C-Block Summertime, Velhaló Pályaudvar, Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, szóval remélem mindenki talál kedvencet.

0: Best FM a legjobb zenék hadajájak hétvégi ingyenes programot most azzal egerszegieknek. Gébárti kézműves és közösségi est lesz ma 16 órától ingyenes népművészeti bemutatók, alkotóház bejárás és családi kézműves foglalkozások zajlanak a Gébárti tó partján található kézművesek házában. Jó szórakozást kívánok a Red Hot Chili óriási slágeréhez is. Indítom az Under the Bridge-et.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, jogos a mosoly, hiszen felfrissült az idő vége a hőkupolának, bár pont ennek köszönhetően a 30-34 fok sem kevés, viszont hűvösebbnek érezzük egyértelműen. Erre lehet tehát ma készülni sok napsütésre, némi gomoly felhőre és egy-egy futózáporra is. Lily Allen és jogos a mosoly, Smile a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hadd ajánljak hétvégi ingyenes programot, kedves szolnokiak. Tiszai sétány zenés hétvége ma este 6 órától ingyenes térzene és közösségi piknik várja a családokat a Tiszai Hajósok terén és a Tisza Virág híd lábánál. Jó szórakozást kívánok! Itt a Besten a folytatás Jennifer Lopez-zel teli.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Percek kérdése és vége a szombat reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék, például a Simply Red-től. Vagy a Vénusztól. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kidőlt fa miatt késett a vonat Szilvásváradnál. A hőség miatt bezárt a gyöngyösi kampusz. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy jemendi rékát hallják. Kidőlt fa akadályozta péntek reggel a vasúti közlekedést az Eger-Szilvásvárad vasútvonalon. Az éjszaka a sínekre dőlt mintegy 15 méter magas fa miatt a Szilvásváradról Egerbe induló személyvonat nem tudott eljutni a végállomásra, ezért a járat végül a Szalajka völgy megálló helyről indult, és közel negyed órás késéssel közlekedett. A helyszínre a Bélapátfalvi önkormányzati és a szilvásváradi önkéntes tűzoltókat riasztott, akik motoros láncfűrésszel távolították el a fát a vasúti pályáról. A beavatkozás után a szerelvény folytathatta útját, a vasúti közlekedés pedig fokozatosan helyreállt. A helyi önkormányzat tájékoztatása szerint a fa még az éjszaka dőlt a sínekre, így a reggeli első járatot érintette a fennakadás, írja Heol. A rendkívüli hőség miatt ideiglenesen bezárt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampusza. Az intézmény vezetése augusztus 6-a és 9-e között kötelező otthoni munkavégzést rendelt el a dolgozóknak, az egyetemi épületek pedig zárva tartanak. A döntést a tartós hőség és az energiatakarékossági szempontok indokolták. Az intézkedés elsődleges célja a munkatársak egészségének védelme, emellett az egyetem energiafelhasználását is csökkenteni szeretnék. A zárvatartás idején csak a létfontosságú rendszerek működnek, minden egyéb berendezést és eszközt lekapcsolnak, illetve áramtalanítanak, írja Heol. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni, ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Térségünkben a maximumok 30-31 fok között lesznek, éjjel és hajnalban 14-18 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 10 óra elmúlt, jó munkát kívánok, ma munkanap van hivatalosan, augusztus 8 szombat, ha mégsem így alakult, akkor pedig jó hétvégét, jó pihenést a legjobb zenékkel. Köztük ebben az órában a CNC Music Factory-jéval Gonna Make You Sweat, itt lesz Eminem a Bagosi Brothers Company, elsőként pedig Rihanna az Umbrella-val.
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es éveket most a CNC Music Factory hozza el. Gonna Make You Sweat, ha még nem lett volna elég az izzadásból. Szerencsére nem lesz 40 fok a hétvégén, csak 30-34, ma sok napsütés, némi gomoly felhő egy-egy futózáporral.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ingyenes hétvégi program, kedves pécsiek, a Szent István téri esti koncertek programot ajánlom mára. Este 7 órától szabadtéri zenei előadás és ingyenes nyáresti hűsölő várja a pécsi belvárosban a kedves pécsi Best FM hallgatókat. A helyszín a Szent István tér, a pécsi bazilika szomszédságában. Tehát jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pikpak elröpült ez az óra is, és már csak 60 perc van hátra a szombat délelőttből. Ez pedig többek között majd Aswad dalával telik. És arról is Ádáméval is. Hívható SMS Viber 0620 5555 155. Rövid szünet, aztán folytatjuk a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák. Csökkent az infláció júliusban. Világháborús géppuskát fogtak ki a Dunából. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbül Anita kormány szóvivő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki. A fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 000 forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: A napokban lévő 40 fokos hőmérséklet azt jelenti, hogy minden nap 200-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Tovább csökkent az infláció júliusban, éves összevetésben 1,2%-ra mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adat kedvezőbb a szakértői várakozásoknál. Az élelmiszerek ára 1,1%, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,7%-kal, a szeszes italok és a dohányáruk pedig csaknem 3%-kal drágultak egy év alatt. Második világháborús géppuskát fogott ki a Dunából egy mágneshorgász. A teljesen szétrozsdásodott MG42-esből egy csaknem 120 cm-es 10 kg-os darab került elő, amelyet a rendőrség elszállított. A fegyver a világháború egyik legismertebb géppuskája volt. Az alacsony vízállású Dunából az utóbbi időben több történelmi lelet, köztük egy középkori ágyúgolyó és egy elsüllyedt deregje is előkerült. Ma sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak elvétve alakulhat ki zápor, inkább szárazabb lehet az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap szinte zavartalan napsütés ígérkezik, csapadék nélkül. Egyelőre úgy tűnik, hogy hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar. Kedden is maradhat a forróság, helyenként 39 fokig kapaszkodó hőmérőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó munkát! Augusztus 8-án szombaton, ami munkanap, ugye a 20-ai hosszú hétvége miatt, ha valaki mégis kivette Szabinak, akkor jó hétvégét, jó pihenést kívánok! Elsőként Ed Sheerannel érkezik a Bahamen, Neo, a Valmar Manuellel és a Destiny's Child is ebben az órában. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok, és indítom Ed Sheeran slágerét.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Shine, azaz ragyog, énekli Asuad, a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei között. Lelki szemeimmel látom is a sok ragyogó arcot, amely megkönnyebbült a forróság után. Úgyhogy jó pihenést kívánok annak, aki kivette a mait szabad napnak, mert hogy elvileg a 20-ai hosszú hétvége miatt ma augusztus 8 az munkanap. Ne tessék elfelejteni parkolódíjat fizetni például.
1: A 90-es és 2000-es évek

0: Best FM, ha a legjobb zenék, jöjjön egy ingyenes program a bajaiaknak. Sugovica Parti kézműves és bolhapiac. Holnap reggel 8 és dél között a bajai városi piac területén és a Sugovica parton ingyenes közösségi vásár és bolhapiac, valamint családi délelőtt várja a családokat, az érdeklődőket, a végre otthonukból kimozdulókat. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt a DL pillanatokon belül, úgyhogy jöjjön B. Németh Dia, és elsőként Dante Tomás dala, a Miss California hamarosan. Jó étvágyat az ebédhez, várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor is itt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot, tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. A kapitányságig sem jutott el az ittas sofőr. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hívvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
1: Augusztus 14-ig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocity pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Ittasan indult el autóval Gödöllőre az a férfi, akit korábban ittas vezetése miatt rendeltek be kihallgatásra. A rendőrök azért állították meg, mert nem használta a biztonságjövét. Az igazoltatáskor elmondta, hogy éppen a kapitányságra tart egy korábbi ittas vezetés miatt. A járőrök megszondáztatták, és kiderült, hogy ismét ivott. Így már rendőrautóval érkezett meg a kihallgatására, ahol az újabb ügy miatt is felelnie kellett. Ma több órás napsütésre számíthatunk, zápor legfeljebb csak néhol fordulhat elő, inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet 29 és 34 fok között tetőzhet. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de nyugaton, délnyugaton és északkeleten néhol meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar pattanjon ki belőlük.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csak úgy repül az idő, hiszen már augusztus 8-a van, hamarosan itt a nyár vége. Na de mi minden percét kihasználjuk. Hello mindenkinek, én Bénémet Dia vagyok. Délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután a legtutibb slágerekkel. Hozom hamarosan a Follow the Flow-t, jön a Valahányszor, itt lesz a Spice Girls, és most pedig Danté Thomas indít.
0: Best FM.

Ezt a fel a legjobb zenék. 29 és 34 fok körül értékeket mérhetünk most az országban. Néztem az előrejelzéseket, többnyire derült napos csapadékmentes időre készülhetünk holnap. A változó irányú szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum pedig 29 és 35 fok között valószínű.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Még most is tartanak a szélesítési munkák az M1-esen, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, úgyhogy nagyon kell figyelni az átterelési pontokban. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni még mindig a 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhelyen keresztül lehet, és aki az M1-esen Hegyeshalom felé tart, készüljön arra, hogy a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék társaságában töltjük ezt a délutánt, és most jönnek a hírek itt az egy óra, aztán hozom majd ezt a dalt is. Ez lesz Eve és Gwen Stefani közösse a Let Me Blow Your Mind, az órát pedig az NSYNC indítja, úgyhogy érdemes maradni.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már augusztusban pénzhez juthatnak a gazdák, régi nevek térnek vissza a honvédségnél, elfogták az ingatlan csalóhálózat vezetőjét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az Agrár és Élelmiszergazdasági Miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 75%-át is előre megkaphatják. Elsőként csak nem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet, hektáronként legfeljebb 36 ezer forinttal. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a vízellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocska István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosoknak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat és házakat. A csalássorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrség közbelépett, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Ma sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak elvétve alakulhat ki zápor, inkább szárazabb lehet az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Egyelőre úgy tűnik, hogy hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar. Kedden maradhat a forróság, helyenként 39 fokig kapaszkodó hőmérőkkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes szombat délutánt, egy óra után is megyünk tovább a kedvencekkel. Én Béni Meddia vagyok, és már is indítom az It's Gonna Be Me-t, az NSYNC egyik legnagyobb slágerét, amely 2000-ben jelent meg, igazi pop himnusz lett, és a banda első számú slágere volt az amerikai Billboard listán.
0: Best

Beszélem a legjobb zenék. Nem a medence a strand legveszélyesebb része. A Semmelweis Egyetem szakemberei szerint a legnagyobb kockázatot sokszor nem maga a medence jelenti, sokkal inkább a közös zuhanyzó, a vizes kövezet vagy egy apró bőrsérülés. Egy horzsolás, kisebb vágás vagy a lábujjak közötti felázott bőr elég lehet ahhoz, hogy baktériumok vagy gombák bejussanak a szervezetbe. A lábgomba továbbra is az egyik leggyakoribb strand szezonhoz köthető probléma. A fertőzés esélye jelentősen csökkenthető, ha papucsot viselünk a közös helyiségekben, nem használjuk más törölközőjét, és fürdés után alaposan lehozuhanyzunk, majd szárazra töröljük a bőrünket. A strandolás után jelentkező fülfájás mögött szintén gyakran a hallójára gyulladása áll, ha a fülben maradó víz nem tud távozni, a pangó nedvesség kedvezhet a baktériumoknak és a gombáknak. A szakemberek szerint ilyenkor elegendő lehet oldalra dönteni a fejet, vagy óvatosan távolról hajszárítóval kiszárítani a hallójáratot. Fültisztító pálcikával viszont nem érdemes próbálkozni, mert könnyen mikrosérüléseket okozhat. Aztán gyomorpanaszok is előfordulhatnak, ha valaki véletlenül lenyeli a medence vízét. Ugye megfelelően kezelt strandokon ennek kockázata azért alacsony, de a szakemberek továbbra is azt javasolják, hogy lehetőleg ne nyeljünk a vízből. És hát ugye a hüvei fertőzéseknek nincs külön strandszezonjuk, a megfelelően kezelt medence vízben a fertőtlenítés, a természetes vizekben pedig a kedvezőtlen körülmények miatt rendkívül kicsi az esélye annak, hogy valaki így kapjon el ilyen fertőzést. A strandi WC kapcsolatban is hasonló a helyzet, a hüvei kórokozók a testen kívül gyorsan elpusztulnak. A kellemetlen intim panaszok hátterében sokkal gyakrabban áll a hosszú ideig viselt vizes fürdőruha, a nedves meleg környezet felboríthatja az intim terület természetes egyensúlyát, emellett irritációt is okozhat, éppen ezért érdemes fürdés után száraz fürdőruhára váltani, vagy legalább alaposan megtörölközni. Én pedig strandolás mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Bestben.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-esen a szélesítési munka kapcsán Budapest felé, 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Hegyesalom irányába a külső és a leálló sáv használható. A 61-es, az 56-os és a 34-es kilométer közelében kialakított áttereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, annak tudnia kell, hogy így egészen az M0-as autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Fontos lehet az is, hogy aki az 56-os kilométernél a Tatabánya-Óváros csomópontban hajt fel Budapest felé, az már csak a 34-es kilométernél kialakított átterelésnél tud áthajtani a szemközti oldal belső sávjára, úgyhogy aki a külső saját oldali sávot választja, az számítson rá, hogy az erős teherforgalom miatt gyakran áll össze a kamionsor, akár több kilométer hosszan. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenők és a benzinkutak is elérhetők. Ami pedig Tata térségét illeti, ott is az M1-esen a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagyon gyorsan megy az idő, hiszen már is itt a 2 óra, úgyhogy most meghallgatjuk a híreket, aztán jön a The Bieber's is. Ez lesz a Dübörög a ház, és a Black Eyed Peas is velünk tart majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megvan a Tisza jelöltje az államfői posztra. Vaddisznó szaladt le a kettes metróba. Másodfokú most a hőségriasztás. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Másodfokúra csökkentette mától a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Az intézkedés keddi félig lesz érvényben. A kormány összegzése szerint tegnap 25 vasútvonalon rendeltek el sebességkorlátozást az extrém hőség miatt. A MÁV csoport több mint 19 ezer palack vizet osztott ki az utasoknak a főbb vasút és autóbusz állomásokon. Újabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számokra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
1: Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren. A 60 kilós állat 11 óra körül szaladt le a kettes metró aluljárójába, az álló mozgó lépcsőn is lesétált. Az ütközést a szerelvénnyel túlélte, de beszorult a vezetőfülke alá, és végül egy vadásznak le kellett lőnie, közölte a katasztrófa védelem. Az állomást egy időre kiürítették, a baleset miatt pótlóbusz járt a Deák tér és a déli pályaudvar között. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak. Napközben 32-38 fok ígérkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Na meg az az amerikai pop-hip-hop formáció, amely a 2000-es években robbant be igazán a mainstreambe. A legismertebb felállásban Fergie, Will.i.am és Tabu szerepeltek benne. Na hát nem más, mint a Black Eyed Peas érkezik a következő percekben. Én Billy Meddia vagyok, rádiózzunk együtt.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, a Remember the Time, 1992-ben jelent meg Michael Jackson legendás Dangerous albumán, az egyik legjobb hangulatú dala, egy régi szerelem nosztalgikus felidézéséről szól, tele érzéssel. Egyébként lehet, hogy sokan emlékeznek a klipre, különösen ikonikus, hiszen ókori Egyiptomban játszódik, és olyan sztárok szerepelnek benne, mint Eddie Murphy és Magic Johnson. A koreográfia és a látványvilág máig inspiráció lehet sok előadó számára. Ez a dal szerintem nagyon jól mutatja Michael Jackson lágyabb romantikus oldalát is. Remember the Time, már a Best FM-en.

0: tehet.
1: Best FM a legjobb zenék, útinfókkal folytatjuk a délutánt. Az M3-oson például Bagg térségében Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni, és új terelést építettek ki a Kerek-Haraszti pihenőhely térségében. Az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásárosnamény felé autózók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leállósáv járható. A korlátozás ideje alatt a Kerek-Haraszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosított, és az üzemanyagtöltő állomás is nyitva van. Eközben az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, úgyhogy jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, és nagyon kell figyelni, az M5-ösön több szakaszon is dolgoznak, Budapest felé például Lajos Mizsétől a 44-es Albert és a Dabas csomópontig kell számítani forgalomkorlátozásra. 0620 55 55 155 a hívható SMS és Viber számunk, jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, Tayo Cruz kísért bennünket, hamarosan 3 óra is itt van már, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, Segi indítja majd a következő órát az Angel-lel, most pedig egy hazai kedvencet indítok, ez már a Nox, és azt szeretem a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ivóvízadagolókkal segítik a betegeket Egerben. Bírságot kezdeményeztek egy kutyatámadás miatt. Tart a fesztivál szezon. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy jemendi rékát hallják. Tovább javítja a betegek komfortját a Heves vármegyei Markhot Ferenc Kórház. Az intézményben összesen 66 ballonos ivóvízadagoló működik a fekvő betegosztályokon és a szakrendelőkben. A kórház tájékoztatása szerint a vízadagolók 2025 nyara óta állnak a betegek és a hozzátartozóik rendelkezésére a központi telephelyen, a mezőkövesdi krónikus belgyógyászati osztályon, valamint a hevesi szakrendelőben is. A sürgősségi betegellátó osztályon emellett egy hálózati automata vízadagoló biztosít folyamatos hozzáférést a friss ivóvízhez. Az intézmény célja, hogy a gyógyítás mellett a betegek mindennapi kényelmét is javítsa, és a lehető legjobb ellátási környezetet biztosítsa. Állatvédelmi bírság kiszabását kezdeményezte a Heves vármegyei főügyészség egy parádi kutyatámadás ügyében. A hatóság tájékoztatása szerint tavaly szeptemberben egy kirándulás során egy nagytestű kutya kitépte a pórázt a gazdája kezéből, majd rátámadt egy másik, pórázon vezetett kutyára. A megtámadott ebb gazdája megpróbálta felemelni saját kutyáját, ekkor azonban a támadó állat őt is megharapta. A sértett könnyű sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint az állattartók kötelesek úgy felügyelni kutyájukat, hogy az ne veszélyeztesse sem az emberek, sem más állatok biztonságát, ezért a történtek miatt állatvédelmi hatósági eljárás megindítását kezdeményezték, írja Heol. Tart a fesztivál szezon. Az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője. A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Térségünkben a maximumok 30-31 fok között lesznek, éjjel és hajnalban 14-18 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás szombat délutánt, kellemes napot és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, a következő 3 órában együtt élvezhetjük a hétvégét, úgyhogy hozom is a legjobb zenéket, hogy tényleg igazán jó kis üsítő hétvége legyen. Jön a Simply Red, a Blaha Louisiana, most pedig Shaggyvel és az Angel-lel indulunk. Szép napot!
3: 100,7 Best FM.

0: 98.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Igazán szép szombat délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát, két és felett leginkább, mert hogy délután 6 óráig itt leszek, és a legjobb, legkedvencebb zenéket hozom. 90-es, 2000-es évek csupa-csupa, igazán ikonikus és felejthetetlen sláger jön a mai délutánon is. Visszahozzuk a régi idők hangulatát, a régi szombat délutáni hangulatot, amikor már készültünk akár az esti diszkóban a 2000-es évek elején, és hallgattunk mondjuk olyan dalokat, mint Dario G. és a Carnaval de Paris. Hát ezzel a dallal megy tovább a nap, én pedig igazán kellemes programokat kívánok a szombat délutára. Ha van kedvük megírni, hogy mivel telik a nap, 06 20 55 55 155, ide jöhet, de programajánlatokat én is hozok, de csak is a legjobb zenék között.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Idén is lesz Egri Erdészeti Nyílt Nap, ahová szeretettel várnak mindenkit. Méghozzá ez már a 15. alkalom. A dátum pedig szeptember 4-e lesz. Várnak mindenkit Egerben az Érsekkertben 9-től délután 2 óráig. Csoportoknak előregisztráció a rendezvény@egererdo.hu e-mail címen lehetséges. Helyszíni regisztráció is van egyébként majd délután 13:30-ig. Szeretettel várnak mindenkit, a szlogen idén is Erdészek a jövő szolgálatában. Úgyhogy 15. Egri Erdészeti Nyílt Nap, szeptember 4-én pénteken 9 és délután 2 óra között. Jó szórakozást a programhoz!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Rednex zárta az órát, ez volt a Wish You Were Here, egy kis romantika, de mindjárt megyek tovább, mert hogy pikpak 4 órához érkeztünk, jönnek a legfrissebb hírek, aztán majd a Basti nyitja a következő órát, itt lesz a Pompej. És zenél a Follow the Flow is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Rekordmezőnnyel folytatódik a 60-i roncs derbi. Iskola kezdésig felgyorsítanák a munkát a 25-ös főúton. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy jemendi rékát hallják. Rekord létszámú mezőnnyel folytatódik a hétvégén a 60-i roncs derbi Európa-bajnoki futam. A pénteken rajtolt háromnapos technikai sporteseményre idén csak nem 100 versenyautó nevezett, ami jelentősen meghaladja a tavalyi 70 autós mezőnyt. Szombaton és vasárnap a nemzetközi, valamint a FISMO Európa bajnoki futamoké lesz a főszerep, de a szervezők idén is különleges látványelemekkel készülnek. A hagyományos versenyszámok mellett először rendeznek úgynevezett 8-as láncos futamot, amelyben két összekapcsolt autó teljesíti a pályát a két domb között. A futamokat esti koncertek is kísérik, fellép a Storm és a Rockin' Rocket zenekar is. A szervezők szerint minden adott ahhoz, hogy a hétvége a roncs derbi történetének egyik leglátványosabb eseménye legyen, írja a 60ihírlap.hu. Egyszerre három szakaszon is dolgoznak a 25-ös főút egri szakaszának felújításán, hogy az iskola kezdés előtt minél több munkát befejezzenek, és csökkentsék a szeptembertől várható közlekedési nehézségeket. Jelenleg a felsőtárkányi elágazás átépítése mellett több belvárosi és lajosvárosi útszakaszon szegélyeket, víznyelőket újítanak fel, valamint új aszfalt réteget építenek. A Betlen utcai buszmegálló is megújul, a külső sávokban pedig folyamatosan zajlik a burkolat korszerűsítése. Augusztus 15-től az Egri úton napközbeni megállási tilalom lép életbe a munkálatok zavartalan folytatása érdekében, estétől azonban a helyiek továbbra is parkolhatnak ingatlanjaik előtt. A lajosvárosi szakaszon egyelőre villogó sárga jelzés irányítja a forgalmat. A jelzőlámpák várhatóan a tanév kezdetére állnak vissza a megszokott rend szerint. A városvezetés a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét kéri a felújítás idejére. A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Térségünkben a maximumok 30-31 fok között lesznek, éjjel és hajnalban 14-18 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hogy telik a szombat délután, itt 4 óra után pár perccel? Remélem, hogy kellemesen, pihentetően, kikapcsolódósan, és hogy mellé tudják élvezni a legjobb zenéket. Én Majoros Rita vagyok, ebben az órában is hozom őket. 90-es, 2000-es évek csupa kedvenc. Ezt elérkezik mindjárt, de most a Pasti nyitja az órát.
1: 100,7 Best

Árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Augusztus 8-a van, a Lászlók, a névnaposok, de ott vannak még a névnapi naptárban a Gusztávok, a Hartvigok és az Eszmeraldák is, úgyhogy Isten éltesse őket is, legyen nekik is szép ünnepnapjuk, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is külön köszöntöm, legyenek boldogok így 8-án. Ha önöknek pedig van kedves ismerősük, akiket megköszöntenének rajtunk keresztül szülinapra, névnapra, bármire, akkor írjanak a 06 20 55 55 155-re. Én pedig megyek is tovább néhány kalendáriumi információval, eseménnyel. 1790-ben született Kölcsey Ferenc költő, politikus, akadémikus, a reformkor egyik vezéregyenisége, a nemzeti himnusz költője. 1840-ben elnevezték a Pesti Magyar Színházat nemzeti színháznak. 89 éves született Los Angelesben Dustin Hoffman, amerikai színész. 62 éves született Keresztes Ildikó, artisztusdíjas énekesnő, előadó művész, színművésznő. 45 éves ma Roger Federer, svájci teniszező, minden idők legeredményesebb teniszezője. 42 pedig Mihály Norbert, Európa kupa és többszörös világbajnoki futamgyőztes autóversenyző. 26 éve hozták felszínre 2000-ben az első elsüllyedt tenger alatt járót, amely 136 évig volt a tenger alatt. 19 éve adták át a Körös-hegyi Völgyhidat, ami Magyarország leghosszabb hídja. 4 éve hunyt el Olivia Newton-John, angol-ausztrál színésznő, 2 éve hunyt el Boros Lajos, zenei szerkesztő, műsorvezető, aki a magyarországi reggeli rádiózás egyik úttörője volt. Ma van a Nemzetközi Macska Nap, a Nemzetközi Sör Nap, a Digitális Nomádok Napja, a Boldogság Egyik Világnapja, a Garázsvásárok Napja és a Nemzetközi Ubul Nap, vagyis Ubul Garfield barátjának világnapja, mert hogy 48 évvel ezelőtt a mai napon született, hogy így fogalmazzak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha hozzászólnának a kalendáriumhoz, itt nyugodtan megtehetik. Én pedig zenélek tovább, méghozzá az Ace of Base dalát hozom itt szombat délután. Life is a Flower, a Best FM-en.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Augusztus 20-án nagyon sok programmal várják önöket. Államalapító Szent István királyunk tiszteletére rendezett ünnepi programokkal Egerben. Délelőtt 10 órától ünnepi szentmise lesz a Bazilikában, a Dobó téren pedig 19 órától kezdődnek a programok. A városi díszünnepség élő közvetítése lesz a Dobó téri kivetítőn, aztán Péli Barna duó koncert este 8-tól, este 9-től lesz a tűzijáték. A tűzijáték után pedig Lóci játszik koncerttel. Várnak mindenkit, a belépés ingyenes. Szeretettel várják az oda látogatókat, tehát augusztus 20-án Egerben. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Jó hangulatban zártuk az órát, ez volt Will Smith és a Getting JGV-rét, és hát jó hangulatban nyitjuk a következőt. Mindjárt 5 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Akon és a Dangerous. És jön majd a tankcsapda is, és a Pesten megjelent Isten.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten, azzal, hogy feketére festem a két Dunát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Kidőlt fa miatt késett a vonat Szilvásváradnál. A hőség miatt bezárt a gyöngyösi kampusz. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy jemendi rékát hallják. Kidőlt fa akadályozta péntek reggel a vasúti közlekedést az Eger-Szilvásvárad vasútvonalon. Az éjszaka a sínekre dőlt, mintegy 15 méter magas fa miatt a Szilvásváradról Egerbe induló személyvonat nem tudott eljutni a végállomásra, ezért a járat végül a Szalajka-völgy megálló helyről indult, és közel negyed órás késéssel közlekedett. A helyszínre a Bélapátfalvi önkormányzati és a szilvásváradi önkéntes tűzoltókat riasztott, akik motoros láncfűrésszel távolították el a fát a vasúti pályáról. A beavatkozás után a szerelvény folytathatta útját, a vasúti közlekedés pedig fokozatosan helyreállt. A helyi önkormányzat tájékoztatása szerint a fa még az éjszaka dőlt a sínekre, így a reggeli első járatot érintette a fennakadás, írja a Heol. A rendkívüli hőség miatt idéglenesen bezárt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampusza. Az intézmény vezetése augusztus 6-a és 9-e között kötelező otthoni munkavégzést rendelt el a dolgozóknak, az egyetemi épületek pedig zárva tartanak. A döntést a tartós hőség és az energiatakarékossági szempontok indokolták. Az intézkedés elsődleges célja a munkatársak egészségének védelme, emellett az egyetem energiafelhasználását is csökkenteni szeretnék. A zárvatartás idején csak a létfontosságú rendszerek működnek, minden egyéb berendezést és eszközt lekapcsolnak, illetve áramtalanítanak, írja a Heol. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni, ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta rádiónknak Balog Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Térségünkben a maximumok 30-31 fok között lesznek, éjjel és hajnalban 14-18 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó hétvégét mindenkinek! Még ebben az órában ma együtt rádiózhatunk. Én Majoros Rita vagyok, 5 óra után járunk pár perccel, amikor is zenél a tankcsapda. Jön a Pesten megjelent Isten hamarosan, de itt lesz Kim Mazzell is és a Young Hearts Run Free. Most Akonnel és a Dangerous-szal nyílik az óra. Szép napot mindenkinek!
0: 100,7 Best FM.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Újra Szakmarket termelői és kézműves piac augusztus 13-án 8-tól 13 óráig a civil közösségek házában Egerben. Helyi termelők, kézművesek viszik el Heves vármegye ízeit, színeit, illatait. Nézzenek körbe, kóstoljanak bele a térség kincseibe és beszélgessenek azokkal, akik szívvel, lélekkel készítik a portékáikat, akik mögött elhivatottság, szakmai tudás és helyi értékek állnak. Lesz minden, kézműves sajtok, friss pékáru, mézek, lekvárok, szörpök, gyógynövényes termékek, kézműves ajándékok és minden. Augusztus 13-án tehát Szakmarket termelői és kézműves piac ismét a civil közösségek házában. 8-tól 13 óráig várnak mindenkit. Jó szórakozást hozzá!

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Még tart a nyári szünet, úgyhogy továbbra is nyitva tart a Brody Park könyvtárom Szvecsányi Lajos érsekkertben. Triciklivel érkeznek az érsekkerti fák közé, és a szökőkút mellett kínálnak lapozgatni, nézegetni valót a gyerekeknek és a családoknak, ha a könyvek lapozók mellett társasjátékok teszik teljessé a kínálatot. Kényelmes babzsákok, kerti székek és hintaágyak egész nyáron várják a szabad levegőn olvasni vágyókat. Hétfőtől péntekig 10 és dél között, tehát az érsekkertben egészen augusztus 28-áig. Jó szórakozást kívánok még a nyári olvasáshoz!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

Továbbra is nagyon szép szombat délutánt kívánok mindenkinek. Still Kiss from a Rose dalával pedig elbúcsúzom már a mindenkitől, mert hogy mindjárt 6 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán White Boy és a Night Shift. Jó kis szombatesti bulit kívánok mindenkinek. Holnap délután 3-tól pedig jövök majd újra, úgyhogy találkozunk és töltsük a vasárnap délutánt is együtt. Addig is mindenkinek minden jót köszönöm a mai figyelmet. Majoros Rita vagyok. Viszal!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot, tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Hétfőn újra belehúz a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hévvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak. Ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna leják minőségmegőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: Vasúti baleset történt Horvátországban. Egy teher és egy személyvonat ütközött össze Körös térségében. A szerencsétlenségben többen megsérültek. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, napközben 32-38 fok ígérkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Ha nem lenne olyan bazi nehéz egy lemeztáska, akkor esküszöm, én mind a mai napig bakelitről játszanék a bulikban, de hát nem lehet megtenni. De azért ilyenkor szombatonként kivételt teszünk. Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én White Boy 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött. Hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a Besten. Én túl a Night Shift.

Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 06 25 55 155.

mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni, azokban, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Nácsik lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: Éppen megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hip-hop és R&B még 60 percen át itt a Besten. A következő órában Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra. Etetni kell a vadakat a hőség miatt. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Baka András a felkérést elfogadta, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal, tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat, házakat. A csalássorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Holnap kósza felhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na, hát akkor hazaértetek épségben, egészségben. Jó volt a víz, jó volt az idő, jó volt a kaja, azt látom. Te autóddal mentetek?
4: Igen.
3: És megvan az is.
4: Igen, nem jó vitték el.
3: Pont ezt akartam, hogy a híres horvát parkolomafi, akkor nem hallottál róla? Nem. Na, majd mindjárt mesélek adáson kívül. Jó, hát akkor Slim Fit Back in the Business, szépen lebarnulva, a legjobb hip-hop és R&B zenéke még egy órán keresztül, itt a Night Shift második 60 percében.
4: Hello, hello.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Horvátországban bőv rámentél ezekre a tengeri herkentyűs ezekre, ezeket?
2: Igen, igen, de csak ott. Tehát, hogy sehol már. Jó néha Nordzéria elcsábít, de ott az igazi. Frissen, finoman elkészítve.
1: És ez ilyen barbecue cuccokkal?
2: Hogyne. Azért igen? Akarok kimenni az Egyesült Államokba.
1: Hát tudod, ez öreg, ez a Warren G. haverod mit csinál?
2: Nem, mi?
1: Saját gyártású barbecue szószokat.
2: Da, rá
1: nem
2: kell
1: is
2: menni.
1: Tudom, nem is tudom, mi a pontos neve, én is múltkor olvastam, hogy az ő apukája az talán valamelyik ilyen hordozóhajón szakács volt a hadseregben.
2: Azt hittem, hogy ő az övé volt a csirkés hálózat.
1: A Nimitz anyahajó. Nem, hogy igen, ugye, hogy a fater a hadseregben szakács volt, és akkor ő is azért nyilván örökölte meg. És ugye ő meg így rávodkodtam ezekre a barbecue dolgokra, hogy ilyen saját márkás barbecue szószokat lehet tenni. Warren G. szósz. Megkeresem neked, hogy milyen a pontos neve, úgyhogy ha mész ki Amerikába, akkor légy szíves egy Warren G. szószos rohadt nagy oldalast egyéb helyettem is.
2: Én meghozok neked szószt.
1: Jó.

0: Na, Sniffin' Griffin' Barbecue, ez talán nem reklám, mert szerintem itthon úgyse lehet kapni.
1: Honnan tudhatod?
0: És hát igen, mert hát hogy az öreg Warren G, ugye a G az ugye a Griffin, az a vezeték neméből van. Na, úgyhogy akkor légy szíves, ha mész, akkor Sniffin' Griffin' Barbecue szószokat.
1: Becsempészek a táskámba.
0: A bozacokat, ami azt kézipontjászban nem lehet, mert szerintem 100 millinél nagyobb kiszerelés.
1: Akkor majd a feladatban.
0: Majd a bőrönbe. Majd egy nagyobb bőrön, ezt rendelje. Jó van. Légy olyan kedves, elérhetőség, mennyire kopott ki az agyadból az egy hetes horvátországi nyaralás alatt?
1: www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com/dj és linfitun.
0: Semmennyire.
1: Jó.

0: a Best FM-en.
1: Múlt héten te nyitottad az augusztust.
2: Igen.
1: Ma 08-08 van, jelentsen ez bármit is a számmisztikában.
2: De nem úgy, 2028, vagy 8008.
1: Az lenne igen, az igazán menő. Úgyhogy figyelj, ehhez képest a következő szombat, augusztus 15, hát én...
2: Semmi.
1: Teljesen snasz.
2: Igen.
1: Minden azért gyere.
2: Jó van.
1: Jó, hát a független.
2: De akkor megint csak beugrok.
1: Mármint hogy?
2: Mert hogy előtte, meg utána én a hajón leszek, na. Megint csak a Petőfi így lábánál.
1: Jó van, gyere, gyere. Akkor két zenélés között gyere egy harmadikra. Várunk szeretettel. Ezt a mai 60 percet megköszönjük szépen.
2: Közi, közi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Életveszélyes gyalogátkelni a Dunán a hajógyári szigetre. Brókernek adják ki magukat csalók. Egyelőre marad a meleg száraz idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők eközben csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Baleset és életveszélyes gyalogátkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra figyelmeztet a kormány. Az alacsony vízállás miatt a mellékág egy szakaszán ugyan át lehetne sétálni a hajógyári szigetre, ezt azonban senkinek nem ajánlják. A kormány.hu oldalon jelezték, a rendőrség kerítést állított fel a helyszínen figyelemfelkeltő táblákkal, és a fesztivál teljes ideje alatt felügyeli a területet. Újabban brókernek adják ki magukat csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számos számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződés kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalnak, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
1: Vaddisznó sétált be a 2-es metróba a Kossuth térnél. A 60 kilós állat 11 óra körül szaladt le az aluljáróba, az álló mozgó lépcsőn lesétálva pedig eljutott a peronra. Egy várakozó szerelvénybe is betévet, majd behúzódott a jármű alá. A korábbi hírekkel ellentétben a metró nem ütötte el, közölte a BKV. Az állomást kiürítették, egy utas sem sérült meg. A vaddisznó befogásakor kiderült, hogy az állat sérült. A hatósági állatorvos megvizsgálta, mérlegelte a lehetőségeket, végül a kilövés mellett döntött. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak. Napközben 32-38 fokig érkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem jól telt ez a nap, és remélem, hogy felkészültetek arra, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Most kérem szépen, George Michael érkezik, ez a Flow, Let's Go to the City, na gyerünk!
3: Ez a Night Shift a Best FM-en, Best FM, a legjobb zenék.
5: Like no other. Flawless.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Anya csak egy van, anya csak egy. Anya csak egy van, anya csak egy. Anya csak egy van, anya csak egy. Anya csak egy van.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most hozok egy olyan dalt, aminél szerintem többet senki és sehol nem használt zenei betétdalokként. Hogy melyikről beszélek? Ez a Sixpence None the Richer, és kijön a There She Goes.

0: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Nemrég Madonnát láthattuk élőben a világbajnokság döntőjében, és hát megmondom őszintén, hogy minden tiszteletem ellenére, hát nem biztos, hogy el kellett volna vállalni, mert valójában ez a halftime show semmire nem volt jó, és a performance, hát az pedig azért hagy maga után kívánni valót. Na de mindegy, ez az én véleményem, akinek tetszett, teljes mértékben elismerem és elfogadom. Jön most a music!
1: Hey, Mr. DJ! Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az egy dolog, hogy letarolta a félvilágot, ugyebár a következő dalnak az alapja, de azt nem gondoltam volna, hogy valaha T.I. és Rihanna hozzányúl. Szerintem tudni fogjátok, hogy miről beszélek, de én ki nem mondom, az biztos. Jön a Live Your Life! What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get to them, baby.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Államfőjelöltet választott a Tisza frakció. Tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Hétfőn újra rákapcsol a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hévvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak. Ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna leják minőségmegőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
1: Tűz Olaszországban, több mint 200 embert, köztük számos turistát menekítette ki az északi Garda-tónál. A lángok tegnap este lobbantak fel és gyorsan terjedtek a tópart feletti hegyekben, a közelben lévő üdülőtelepet és nyaralókat kiürítették. Holnap kószafelhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodálatos szombat estétek. Elmúlt 9 óra, de nyugi, van még 3 óránk telepakolva jobbnál jobb zenékkel. Ezt az órát a The Course nyitja, jön tőlük a Breathless, úgyhogy mi azért vegyünk nagy levegőt.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

0: hadd legyek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nagyon nem kell magyarázni, amikor Geszti Péter, Lotfi Begi és Presser Gábor egy dal címébe előadóként szerepel. Ez volt az Embertelen dal 2022. Nincs mit hozzáfűzni, egyszerűen tökéletes az elejétől a végéig. Viszont most a folytatásban megyünk persze tovább, jön Spike és a Respect.

Come on. Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenkinek jól telik ez a szombat este, és remélem, hogy nagyon odafigyeltek, majd ugyebár jön majd még az időjárás jelentésünk egy kicsit később, de azt azért mindenféleképpen szeretném elmondani, hogy a holnapi nap folyamán nagyon magas UVB sugárzás lesz, úgyhogy ha mentek kifelé a szabadba, akkor kenjétek magatokat rendesen. Ennyit erről, majd még jövök vissza az időjárással. LMC, Take Me to the Clouds Above, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy lovag és a világ legnormálisabb énekesnőjének a koprodukciója. Hogy kiről van szó? Hát persze, hogy Robbie Williamsről és az isteni Kylie Minogue-ról, aki szerintem örökké fiatal marad és örökké gyönyörű marad. Jön tőlük a Kids!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a 2000-es években Svédországban gondoltak egy nagyot, és ötvözték a drum and bass-t egy kis breakbeat-tel, és a többi. Plusz adtak hozzá egy kis nagyon menő dalszöveget. Így alakult meg a Bonfunk MC's, és jön a legnagyobb slágerük, ez a Freestyler.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan kezdik fizetni az agrártámogatások előlegeit, etetni kell a vadakat a hőség miatt. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a vízellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal, tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat, házakat. A csalássorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Holnap kósza felhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Legyen egy szép estétek vagy éjszakátok, kinek hogy tetszik. 10 óra után mindenki eldönti saját maga. Viszont a legjobb zenéket hozom, az biztos a maradék két órában is. Most Britney Spears jön, ez a Toxic.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, most jöjjön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Én is voltam így egy időben, na meg még most is. Na kérem szépen, holnap Emőd névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Jánosokat, a Mátékat, az Orlandokat, a Rolandokat és a Románokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap mindenféleképpen az legyen az első dolgod, hogy így vagy úgy, de felköszöntöd. És pont, NSYNC, I Want You Back, most itt a Best FM-en. Na gyerünk, húzzunk bele!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem mindennek az volt már a teteje, amikor Amerikában egy saját tévéműsort csináltak annak kapcsán, hogy Gwen Stefaninak milyen szépészeti beavatkozásai voltak. Őszintén szólva, ez az ő dolga, ezt ő kell eldöntse, így kell szeresse magát, vagy úgy kell szeresse magát, na meg a családja is így van. És szerintem a következő dal valamilyen szinten egy ilyen üzenet volt a károgoknak. Jön a No Doubt és az It's My Life.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hozok most egy olyan dalt, amitől mindenkinek fel fog állni a szőr a kezén, még annak is, akinek nincs, mert ez a Black Legend és a You See the Trouble With Me, akinek mondjuk nem lenne így ismerős elsőre, meghallja mondjuk az első 15 másodpercet, és már is tudja, hogy miről van szó. Na, hát akkor indítom is. 1975, we brought you an album with a song.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jelentem, indul a szombat utolsó órája. A szülők ennek nagyon örülnek, mert nem sokára végre indul az iskola, óvoda, és a többi, és a többi, és a többi. Az órát Christina Aguilera és Lil Kim kezdi, ez a Lady Marmalade.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljutottunk ahhoz a ponthoz, amikor megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Már mondtam, hogy nagyon erős lesz az UVB sugárzás. 19 fokra ébredünk, 34 lesz napközben, és egy kicsit felhős lesz az ég. Úgyhogy még egyszer, aki megy valamilyen szabadtéri cucra, az mindenféleképpen kenje be magát, és figyeljen oda, nehogy baj legyen, nehogy leégjen, mert azért az elég kellemetlen tud lenni. És hát, hogyha már napsütés, akkor most jön egy olyan dal, ami arról szól, hogy nincs napsütés. For the cause, ain't no sunshine.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, és hát tudjátok mi a dolgotok, ezeket az oldalakat megkeresni, végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Köszönjük szépen előre is! Anesthesiával megyünk tovább, ez a Paid My Dues! Yep.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk. Addig is mindenkinek egy csodás estét, jó pihenést vagy jó bulit, ki mit csinál. Egy a lényeg, hogy én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hogy holnap este jövök vissza. Addig is, ciao, ciao, és persze, ciao!

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.